Jehoshaphat ekai se mumma anuntu woni nyenyim na nyuma awutu nyenyim se woni nyame aye na nehumo bo etin wata